Gila, masya Allah kerentu anda rasun kerenuin kelamita fiskus kuno tau. Lautin desa rakan minti fendi loko una. Rak kereta kakala nandro fras kram de puye kian fras kram doni nyari kanuri Fatima gede mamodo dorzu itakasi. Kerentu kelewan kerenu.